0: Valen, tu, tu, tu, ru, ru. Cartó Valen, tu, tu, ru, tu. Cartó Valen, tu, tu, tu, ru, ru, tu, ru, ru, tu, ru, tu, ru, ru, ru, ru, tu, tu, ru.
1: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati. Ma, ma, ma, ma.